93. Rock FM.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd be a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a gépen a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Felfrissült a levegő, délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újraindultak a flirt motorvonatok. Mentőöv a babaváró hiteleseknek. Kiszélesítik a közbringák tesztelését. Önök Gál Ildikót hallják. Újraindultak a hőség miatt leállt flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
1: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, egy jó képű július másodika. Érezzük a hideget, ugye? Érezzük, jó? Azért viharmenteset mindenkinek. Utakon vigyázzunk, a menetrend a szokásos, még mindig nyár. Bizakodjunk benne, hogy ez a hőkupola azért ez nem lesz egy ilyen szapora jelenség. A fenének se hiányzik az ilyesmi. Jó. Aki teheti, továbbra is bátorítom arra, hogy vegye ki éves szabadságát, hiszen a dolgozónak pihennie kell, kedves főnök urak. Én természetesen hozom a történeteket, hozom a zenéket, hozok majd Nirvánát, Queent, kezdésnek meg egy kis Ram Jam. Jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé a Bogdánfi utcánál. És napközben is sávzárásra a Fóti úton elég hosszan a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke. Boldog névnapot, kedves Ottók! Na mindjárt fel is csapom a rock krónikákat, és megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a mai napra. Július 2-ára. Hírek után pedig majd jönnek Bon Joviek és a Danger Zone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat, legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is, a belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Felfrissült a levegő, délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

tartunk, amikor is 1981-ben Bruce Springsteennek aréna avatója volt. A főnök megkezdte 6 estés teltházas koncert sorozatát az újonnan megnyitott New Jersey Burn arénában, ahol átlagosan 28 dalból álló monumentális szetteket játszott. Aztán 1991-ben ekkor volt a hírhet Guns N' Roses lázadás. A zenekar St. Louis-i koncertjén Axl Rose beugrott a nézőtérre, hogy kitépjen egy kamerát egy rajongó kezéből. Miután visszamászott, dühösen földhöz vágta a mikrofont és levonult. A cserben hagyott tömeg emiatt teljesen szétverte a helyszínt, a zavargásokban 60 ember megsérült. Egyébként pedig 1962-ben Jimi Hendrixet hivatalosan is elbocsátották a hadseregtől, a 101-es légiszállítású hadosztálytól, miután a 26. ejtőernyős ugrásánál eltörte a bokáját. 103.9 Rock FM, hát így. Na majd még kotorászunk utakon, mindenki vigyázzon magára meg amúgy.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál, és napközbeni sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újraindultak a flirt motorvonatok. Mentőöv a babaváró hiteleseknek. Kiszélesítik a közbringák tesztelését. Önök Gál Ildikót hallják. Újraindultak a hőség miatt leállt flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
1: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

FM. Éljen a július másodika, és ezzel egyetemben éljenek az Ottók. Hamarosan majd Jimi Hendrixről. Jó, addig viszont majd még jön az AC/DC, ez meg itt a Spin Doctors.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jó reggel, drága barátim. Na szóval, eltörött a bokája. Hogy kinek? Hát Jimi Hendrixnek. Egyébként a bokatörés és ejtőernyős baleset verziója valójában egy tudatosan felépített mitosz, amit maga Jimi Hendrix talált ki. Mert hogy a hivatalos katonai dokumentumok nyilvánosságra hozatala után kiderült a valódi, jóval botrányosabb és prózaibb igazság Jimi Hendrix leszereléséről. Hendrix ugye hát sejtjük, nem hazafias kötelesség tudatból vonult be 61-ben, Seattle-ben kétszer is ellopott autókban utazva csípte el a rendőrség, a bíró választás elé állította, vagy 2 év börtön, vagy hadsereg. Az utóbbit választotta, így került a 101-es légiszállítású hadosztályhoz. A katonai orvosi leletek szerint nem volt semmilyen bokatörése vagy ugrásból származó komoly sérülése a leszerelés idején. A sajtó kedvéért találta ki, mert a valóságot szégyelte és nem akarta, hogy megbélyegezzék a civil életben. A felettesei által írt hivatalos jelentések szerint Jimi Hendrix katonának teljes mértékben használhatatlan volt, úgyhogy a hadsereg végül nemes egyszerűséggel, alkalmatlanság miatt rendes leszereléssel engedte el 13 hónap szolgálat után. Folyamatosan elhanyagolta a kötelességét, mert csak a gitárja érdekelte. A körletben, sőt még a laktanya zuhanyzójában is éjszakákon át gitározott, zavarta a többiek alvását. Rendszeresen elaludt az őrposzton, a sorakozókról elkésett és nem teljesítette a parancsokat. Egyébként 3-szor is megbukott az ágyvizsgán és a hivatalos papírok szerint egyszer még azon is tetten érték a felettesei, hogy a körlet mosdójában meg gyerekek is hallgatnak bennünket. Úgyhogy legyen annyi elég, hogy alkalmatlan volt katonának. 103.9 Rock FM, na, zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 7:30 és annak környéke hírek, információk, rögvest kiderítjük, hogy kivel vagy mivel tudnak Erdi csekedni a mai születésnaposok. Jó? Na, addig természetesen hírek után majd. Steppenwolf! Bye!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Iskolakezdési támogatás jöhet. Kinevezték az OK fővezetőjét. Veszélyes bogár támadja a kőrist. A mikrofonnál Gál Ildikó. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról. Több százezer gyerek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást. Az intézkedésről a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Nem pihennek a honatyák, Rúg Bálint miniszter újra a rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítmény értékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június közepén hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Megvan az új országos kórház főigazgató. Tóth Árpád korábbi intézményvezetőt, egészségügyi szakértőt nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A szakember pályafutása során 15 évig dolgozott mentőorvosként. Ezután a Veszprémi Kórház orvosigazgatói és stratégiai vezetői feladatait látta el, majd az Írci Kórház főigazgatója volt. Azóta a norvég egészségügyben munkálkodott tanácsadóként, elemzőként, valamint vezetőként. Újabb veszélyes faj okozhat gondot Magyarországon. A kőrisrontó karcsú díszbogár megjelenését június végén Beregsurány térségében regisztrálták. Akár tömeges kőris pusztulást is okozhat, ezért a NÉBI a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. Egyre inkább teret nyer a Sieste a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás.
1: Felfrissült a levegő. Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben. Ezt követően csökken a csapadék hajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Július 2-a boldog születésnapot mindenkinek, és hát talán sokan tudják, hogy a magyar rockzene egyik legkarizmatikusabb és egyben legellentmondásosabb alakja is ma ünnepli a születésnapját, aki nélkül nem született volna meg az Acélváros, Miskolc és az egész ország ikonikus együttese, az Edda Művek. Kevesen tudják, de Pataki Attila mielőtt végleg a zene mellett kötelezte volna el magát, a DVTK igazolt futóversenyzője volt. Egyébként 74-ben csatlakozott az akkori Nehéz Ipari Műszaki Egyetem hallgatói által alapított Griff zenekarhoz, gyorsan átvette a vezetést, rávette a tagokat a kötelező szakmai vizsgák letételére, és a nevet Edda Művekre változtatta. A művek szó közvetlenül a miskolci nehéziparra és ugyebár a munkásosztály gyökereire utalt. Ő az egyetlen tag, aki a kezdetektől fogva mind a mai napig az együttesben zenél, a 85-ös újjáalakulás óta szinte az összes Edda dalszöveget ő jegyzi. Pályafutása során több mint

30 arany, platina és gyémánt lemezt gyűjtött be a csapattal. Úgyhogy így, kedves ma születettek, P. Attila immáron nagyon nagykorú. 103.9 Rock FM? Na, hát akkor a klasszikusok közül egyet.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton, a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál, és napközbeni sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Károkat okozott a vihar, megújul a fővárosi parkolás, óriás halat fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is, a belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd be a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kérje a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
8: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
7: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat! Ott azért nagyon óvatosan jó, és persze boldog Ottó napot mindenkinek. Nem sokára majd egy kis Slayer, Queen, ez meg itt a Rolling Stones.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

3-9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát mindenkinek, hűvöset és egy jó kávét. Szóval 1991, július 2-a, a hírhet Guns N' Roses lázadás, vagy Rocket Queen lázadás, a rock történet egyik legsúlyosabb koncerten kirobbant tömeges zavargása. A kiváltók a Stump Bece nevű motoros és a kamera. A koncert 90. percében a Rocket Queen című dal közben Axl Rose kiszúrt egy William Stump Stevenson nevű férfit az első sorokban, aki a tilalom ellenére egy félprofi tükörreflexes kamerával fotózta a fellépést. A férfi egyébként a helyi Saddle Tramps motoros banda tagja volt. Axl a refrén közepén leállította a zenét és a mikrofonba üvöltve utasította a biztonságiakat: kapjátok el azt a pasit és vegyétek el tőle. Mivel a biztonsági szolgálat hát nem állt a helyzet magaslatán, az énekes dühében hozzátette: akkor majd én, és fejest ugrott a közönségbe. A nézőtéren kaotikus verekedés tört ki, Axl Rose megütötte a motorost, miközben a testőrök és a stábtagok próbálták visszarángatni a színpadra, miután ez sikerült, felkapta a mikrofont, és a következőt mondta a közönségnek: köszönhetően a béna biztonságiaknak én most hazamegyek. És valóban lesírt át a színpadról. A turné menedzser még próbálta nyugtatni a kedélyeket, de miután leoltották a fényeket, amint egy 20 000 fős tömegből kb. 2500 dühös rajongó megrohamozta a színpadot, és brutális pusztítást végzett. Széttépték és ellopták a zenekar méregdrága felszerelését, például Slash gitárját, meg a dobcuccot, kidöntötték a láncos kerítéseket, kitépték a bokrokat a földből, két óriási kivetítőt darabokra törtek, és nem utolsó sorban 65-en csúnyán megsérültek, köztük egyébként 25 rendőr. Hát így volt ez annak idején 91. július 2-án, amikor Axl Rose-nak nem tetszett egy kamera. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Erőre kaptak a Flirt motorvonatok. Többen tesztelhetik a közbringákat. Razziáznak a Balatonon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Újraindultak a hőség miatt leállt Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
1: Felfrissült a levegő, délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadék hajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge, vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát azon mosolygok itt a nem létező bajszom alatt, hogy ugye már szóba hoztam már, hogy erre a napra feljegyezték a rockkrónikások, hogy e napon szerelt le Jimi Hendrix, a legendás szerint azért, mert ejtőernyős ugrás közepette eltörte a bokáját, amit azonban már elárultunk, hogy egy túrót nem tört el semmit, egyszerűen a felettesei tökéletesen alkalmatlannak találták. Általában azért, mert a gitárjával volt elfoglalva, és úgy, ahogy volt, komplexen tojt bele az egész katonaságba. De most találtam egy olyat is, hogy Charles Cross Room Full of Mirrors című Hendrix biográfiája feltárta, hogy amikor Jimi Hendrix rájött, hogy a gitározás, a hanyagság még mind nem elég a gyors szabaduláshoz, elment a bázis pszichiáteréhez, és ott melegnek vallotta magát, sőt azt mondta, hogy szerelmes az egyik szakaszvezetőjébe. Az akkori szigorú katonai szabályzat szerint a hadsereg azonnal meg akart szabadulni ugyebár a meleg katonáktól, így ez a vallomás

Tamás jelentősen felgyorsította a július másodiki papírmunkát. A hadseregnek nagy megkönnyebbülés volt a papírok aláírása és Jimi Hendrix katona elbocsátása. A felettese utolsó jelentésében azt írta, véleményem szerint Hendrix közlegényből sosem lesz katona. A hadsereg csak nyer azzal, ha minél előbb leszereljük. 103.9 Rock FM. Na zenéljünk utakon, mindenki vigyázzon!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál, és napközbeni sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Tudod, vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Könnyebb lehet az iskola kezdés. Megvan az Okfő új vezetője, veszélyes bogár jelent meg hazánkban, a mikrofonnál Gál Ildikó. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról. Több százezer gyerek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást. Az intézkedésről a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Nem pihennek a honatyák, Ruf Bálint miniszter újra a rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítmény értékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június közepén hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Megvan az új országos kórház főigazgató. Tóth Árpád korábbi intézményvezetőt, egészségügyi szakértőt nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A szakember pályafutása során 15 évig dolgozott mentőorvosként. Ezután a Veszprémi Kórház orvosigazgatói és stratégiai vezetői feladatait látta el, majd az Írci Kórház főigazgatója volt. Azóta a norvég egészségügyben munkálkodott tanácsadóként, elemzőként, valamint vezetőként. Újabb veszélyes faj okozhat gondot Magyarországon. A kőrisrontó karcsú díszbogár megjelenését június végén Beregsurány térségében regisztrálták. Akár tömeges kőris pusztulást is okozhat, ezért a NÉBI a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. Egyre inkább teret nyer a sziesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás.
1: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Remélem, akinek dolgokat nem lesz ma sok, elvégre mégiscsak nyár van, a szabadságolások fő műsor ideje. Ez az óra is jó sok zenével lesz feltöltve. Ha már annyit emlegettük, jön majd Jimi Hendrix, Autograph, Bikini, Lenny Kravitz, kezdésnek meg Bon Jovi-ék.

0: 93.9 Rock FM.
1: Üdv elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Tomboló viharral jött a hidegfront, változik a fővárosi parkolás. 110 kilós halakat horogra jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
4: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan megy az idő, nagyon gyorsan megy a nyár, már július második napján vagyunk 2026-ban, és az a helyzet, hogy az időjárással nem foglalkozunk, mert az egyik pillanatban ezt mondom, a másikban azt mondom, egy a lényeg, hogy mindenki vigyázzon a napon, egy teljes testet fedő könnyű nyári ruhában tartózkodjon, illetve igyon sok vizet, és még, ja, persze a strandolókra ez nem vonatkozik nyilván, ők majd vigyáznak magukra, ha pedig valahová autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, pezsgünk itt a VB-n, a foci VB-n, és még a legjobb rockzenékkel, a Queen érkezik, az 1977-es News of the World című lemez egyik legnagyobb slágerével, ez a We Are the Champions mellett a legnagyobb sláger volt, a két dal egyszerre egy dupla A oldalas kislemezként jelent meg, hát a We Are the Champions mellett konkrétan ott van a We Will Rock You, tehát már mindenki tudja, hogy miről, kiről beszélek, úgyhogy szerintem nem is szaporítom a szót, ez a Queen és a We Will Rock You.

103.9 Rock FM, hát 1991-et írtunk, amikor megjelent Chris Rea egyik legismertebb albuma, az Average, amely nem csak Angliában, hanem Németországban is a slágerlisták élére került. A címadó dal a brit kislemezlistán is nagy sikert aratott, és máig az énekes egyik legtöbbet játszott klasszikusa. Kevesen tudják, hogy az Average mögött Chris Rea másik nagy szenvedélye az autózás is ott áll. A dalt saját Caterham Super 7 sportautója ihlette, amelyet egyszerűen csak Blue 7-nek becézett. Az ikonikus kék autó nem csak a klipben tűnik fel, hanem az album borítóján is, amelyet Alan Fernley autófestő művész készített olajfestményként. Az albumon olyan nagy kedvencek is helyet kaptak, mint a Looking for the Summer, a Heaven, a Winter Song, így sokak szerint ez Chris Rea egyik legerősebb és legkiegyensúlyozottabb lemeze. Jöjjön Chris Rea, az utazás, a szabadság, a végtelen országutak egyik legszebb zenei képeslapjával, ez az Auberge.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon, de egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg oda tette magát, ez a One.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfurdo.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készletereig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerda, nem, csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, jó, csak vicceltem, hát ugye szerdán volt július 1-e, most már július 2-a, és az időjárásról nem beszélgetünk, annyit viszont mindenképpen érdemes megfogadni, hogy sok vizet kell inni, teljes testet fedő könnyű nyári ruhában lehet a napra menni, hát ha valaki strandol, akkor nyilván más a helyzet, ezt mindig elfelejtem, én úgy utálok strandolni, mert siófoki vagyok. Mi nem strandolunk, hölgyeim és uraim, de az lényeges, hogy mások viszont igen. Na és még amellett az autózókat inteném arra, hogyha megállunk a kocsival, semmit és senkit nem hagyunk benne. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, meg az Aerosmith most egészen konkrétan, akik ugye abba hagyták Peace Out búcsú turnéjukat Steven Tyler hangszál problémái miatt, azóta viszont ez a probléma megoldódott, még mindig nem turnéznak, és nem is fognak, viszont egy új EP-t kiadtak One More Time címmel, és azt mondták, hogy bármire nyitottak, kivéve a turnét. Úgyhogy várjuk a fejleményeket. Aerosmith, Crazy! Yeah,

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

3.93 FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, ha fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, ha jön. Bryan Adams, Run to You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Ehhez sok szerencsét, itt a Kiss és a Lick It Up.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, közeleg a hétvége, hát mi már itt a foci VB-n túl még arra gyúrunk, hogy nyár van, meg még esetleg szabadság van, meg még esetleg minden jó van, www.rockradio.hu, ezen itt online streamen lehet bennünket hallgatni, ha valaki elhagyná Budapest határait, mondjuk kimegy Amerikába, egy jó internet, és aztán már el is vagyunk rendezve, meg még, hogyha nagyon süt a nap, akkor sok vizet iszunk, naptejet kenünk magunkra, vagy könnyű nyári ruhában tartózkodunk ott, és ha autóval vagyunk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Na most, a Sweet 1975-ben érte el pályafutása egyik legnagyobb sikerét, a Fox on the Run című dallant. 6 héten át vezette az ausztrál slágerlistát, Angliában pedig visszarepítette a Sweet-et a top 10-be. Érdekesség, hogy a zenekar két változatot is készített belőle, az albumon hallható eredeti verzió után egy lendületesebb, poposabb újra felvétel született, és végül ez vált az egész világon ismert klasszikussá. Ez a Sweet és a Fox on the Run.

93.9 Rock FM. Na hát végre valahára, idén turnéra indul a Bon Jovi. Hát elég sok év kihagyás után térnek vissza az aktív koncertezéshez. A zenekar egyelőre 7 komoly méretű koncertet jelentett be 2026 nyarára. Ugye John Bon Jovi jól dokumentált hangszál problémái és műtétje miatt volt idő, amikor bevallottan kérdéses volt, hogy színpadra állhat-e még valaha. Némi szánypróbálgatást követően a csapat most úgy döntött, ismét útnak indul, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Egyébként a döntést egy rövid livestream keretein belül jelentette be a csapat, de előtte azonban a tavalyi Forever című lemez friss kiadása is megjelent október 24-én, ezen számos nagynevű vendég társul Johnékhoz a dalok friss verzióira, és most itt a Bon Jovi és a Runaway.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóágot sem lehet használni. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekednek, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. +36 29 99 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jöhet az AC/DC, meg a TNT.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, megy a hét, megy egelt, itt a foci VB, itt a nyár, itt vannak a kánikulák, itt van az enyhülés, és minden itt van egyszerre. Én annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy igyon sok vizet, járjon a napon teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, és hogyha mondjuk valahová kocsival megy, akkor senkit és semmit nem hagy benne, ha megállítja. Azon kívül online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, tehát minden együtt van ahhoz, hogy jól tudjunk mulatni. Annál is inkább, mert jön a Judas Priest, minden idők egyik legfontosabb heavy metal zenekara, újra koncertet ad Magyarországon. Bezony, a brit Judas Priest 4 év után jön újra, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel. Ugye a legendás zenekar ezen a nyáron a Faith Keepers című turnéjával járja Európát, és ennél jobbat akár azt mondanám, hogy nem is tehetne. Szeretjük őket nagyon, ez a Judas Priest, és a You've Got Another Thing Coming.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Azt mondja az útinform, illetve azt írja, hogy a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. A 11-es a Nesztergom Búbánatvölgy településen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a fél útpályát lezárták, forgalmi jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. +36 20 99 93 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jöhet is az Aerosmith, ez a Cry.

103.9 Rock FM. Na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a... Hát, csütörtöki, azaz kispénteki rock délelőtt, most az időjárással nem beszélgetünk, mert hiszen azt teszi a dolgát, mi is tesszük a magunkét, minden esetre, ha valaki a napra megy, teljes testet fedő, könnyű nyári öltözetben, naptejjel, és természetesen sok vizet kell inni, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu. Na most, a Kiss együttes, akik ugye befejezték a turnézást még 2023-ban, és akkor megmondták, hogy ők soha többet nem állnak színpadra, legalábbis abban a formában, amit ott és akkor produkáltak, nem. Hát ennek ugye az a jelentése, hogy maszk nélkül viszont színpadra állnak, úgyhogy majd Las Vegasban ezt meg is teszik november 13-a és 15-e között, készülnek az Avatar show-ra, és még készül róluk életrajzi filmjük is, meg hát saját bandáikkal itt-ottam ott azért fellépegetnek. Ez a Kiss és a Rock and Roll All Night.

93 Rocker FM, na nézzük, hát pénteken egy újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, elszórtan zivatarok, sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi északnyugati szél, kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Régebben ezt neveztük egyébként kánikulának egy olyan 30 évvel ezelőtt, de fordult a kocka, most már csak jó idő, már hogy a 32 fok. Az, amit mondtam, az nem teljesen tökéletes, de nem baj. Ez van, ezt kell szeretni, és szeretjük az Alice in Chains dalát is, ez a Wood.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na ennyi volt mára a csütörtöki, azaz a kispénteki rock délelőtt. Érkezhet a csütörtöki, azaz a kispénteki rock délutánnal Klamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és már rendkívül hétvégi hangulatban egy pénteki rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat, jó foci VB-t, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Nickelback és a Rock.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután a legfontosabb, hogy kánikula nélkül ezekben a napokban, persze pont ez a bizonyos csütörtök még megmutathatja, hogy a 32 fok az 32 fok, de utána meg sívogató lesz a hétvége. Péntek, szombat, vasárnap 29-30 fokkal, következő hét eleje is, de ott meg jöhetnek megint a csapadékzónák, meg a hidegfrontzónák, és a hét közepére meg még lejjebb megy a hőmérséklet 25-26 fokra. Na ilyen ez a nyár, vagy legalábbis a július így össze-vissza szeretne beköszönni. Kellemes délutánt kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok, most, hogy én is beköszöntem. Itt a Lynyrd, Skynyrd és a Simple Man a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M51-es autóút, M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra a munkaidő végéig, mert növénygondozási, valamint burkolatfejlesztési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról emiatt sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról, ez az Ócsai út sem lehet felhajtani az M51-es autóútra, az M0-as autóút felé. A terelőút az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0-as M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre. Budapesten két balesetről is tudok, az egyik az Ajtósi Dürer sorban történt, a másik az Andrássy úton. Sávlezárás van továbbra is a Hungária körúton az Árpád híd felé, és a 6. kerületben a Podmanicki utcában is, valamint a mai napon délutánra lezárták az 1. kerületben a Lánchíd utca, Íbl Miklós tér, Apród utca útvonalat, várható a 22 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás hétköznapokon a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Ha azt mondjuk, hogy Edda és Szellemvilág, akkor már a 90-es évek elején járunk, és az Edda művek 13. albumánál legnagyobb slágere után szokás Szellemvilág néven is hivatkozni erre a bizonyos albumra, bár hivatalosan csak sorszámot kapott, vagyis hogy a 13. lemez. Pető Gábor és Alapi István távozása után érkezett az Eddába Kun Péter és Kicska László, és az új albumot már velük vették fel. Ezen van a Büszke Sas, ezen van a Vasfia, az Utolsó szójogán vagy a Munkanélküli Blues, és hát persze a Szellemvilág. Szálljunk fel, én is akarom.

93.9 Szolga FM, Geri Mór munkásságára örökké emlékezünk, a Walking By Myself is nagyon jó, ahogy az Empty Rooms is, a The Loner, és még nagyon-nagyon sok minden más. Geri Mór különböző zenekarok életébe is bekapcsolódott annak idején, hogy megmutassa a saját tehetségét, és előre vigye a zenekar pályafutását. Több évtizeden keresztül mindig csak a gitárjáték, a zenei tudás, és hát a saját szólókarrier építése is előre való volt, meg is lett az eredménye. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, így sokkal jobb az időjárás, kiáltottak fel nagyon sokan tegnap, de aztán most csütörtökre megint 32 fok van, hétvégére 29-30 fok száraz idővel, átmeneti felhősödéssel, sok napsütéssel, hát mégiscsak nyár van, és július, és hát persze a nagyon csúnya közlekedési információk is. Útinform legfrissebb, kigyulladt egy kis busz az M31-esen, az M3-as felé vezető oldalon, a 3-as főút és az autópálya csomópontja között a 10-es kilométernél lezárták a külső sávot. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén a 22-es kilométernél, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon, mind a két irányban, de főként a Leányfalu felé autózók számíthatnak torlódásban araszolgatásra, és az M51-es autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra a munkaidő végéig, mert növénygondozási, valamint burkolatjelfestési munkákat végeznek. Budapesten pedig 3 baleset történt, egy az Ajtósi Dürer sorban, még egy a Jászberényi úton, és a harmadik a Szent István körúton a buszsában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Halhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni, hogy 46 év működés után is a Karthago aktív. Mit aktív? Hát koncert sorozat, koncert körút van 2026 nyarán is. Ha valaki lemaradt a júniusról, akkor lemaradt a 13-áról, ahol Hernádon a búcsútéren voltak a nagy színpadon. Na de itt a július, és annak is a 11. napja, ami majd szombatra esik, 19 órától Pakson nyomnak egy koncertet, és aztán jön a mindent elsöprő augusztus, 7-e péntek, Fonyód, 20 óra 30 perces kezdettel jön a Rock Balaton rendezvény, és aztán 16-án vasárnap Guta, ez Szlovákiában, Koloravón van, itt is lesz koncert az estébe, éjszakába hajlóan, és augusztus 20-án csütörtökön, 20 órától Garán lépnek fel, de nincs vége a programoknak, mert még szeptemberre is van időpont, például 11-ére Hajdúszoboszlóra. Karthago a Rock FM-en, most a dal címe Keleti éj.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és a 6. kerületben is sávlezárás van a Podmanicki utcában. Lezárták a mai nap folyamán délutánra és estére az 1. kerület Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, várhatóan 22 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton befelé, az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton és a Dózsa-György úton is, és a Vágány utcában is. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ez az a Budafoki út a 11. kerületben, ahol egy másik helyszínen egyirányosítás is van. Félpályás lezárás van továbbra is a 3. kerületben a Magyar József utcában, és a 16. kerületben a Szlovák úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Bevette az időjárás a jó orvosságot, ez már egyszer biztos, és a következő napokban nagyon szép és nagyon jó idő lesz, de 17 óra után azt is elmondom, hogy a közlekedés milyen orvosságot vesz be, vagy akik egyáltalán az utakon vannak, miért igen és miért nem. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délután, csütörtöki rock délután, folytatás 17 óra után, John Barr, St. Elmo's Fire.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután ott tartottunk 17 óra előtt, hogy Bon Jovi Bad Medicine, vagyis a rossz orvosság. Az időjárás most végre bevette a jó orvosságot, és akkor ezek után nincs más hátra, mint a közlekedési információk, vagyis hogy ki milyen orvosságot vett be, hogyan viselkedik az utakon. Megint rossz hírek az Útinformtól, több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között Szada településen átvezető főúton, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A forgalmat megállították, az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódása készüljenek, kerülni Szada utcáin lehet. Továbbra is útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon. Mind a két irányban, de főként a Leányfalu felé autózók számíthatnak torlódásban arra szolgatásra. Egy balesetről tudok Budapesten, az Ajtósi Dürer sorban, ezt korábban is mondtam már, továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és sávlezárás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában is, csak a mai napra délutánra és estére lezárták az első kerületben a Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca útvonalat, várhatóan 22 óra körül feloldják, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, visszanézve a Terminátor filmeket 1984-től, mondjuk az első hármat, mert hogy szerintem azok voltak a legjobbak, hát nehéz a dolga a katonának. Egészen pontosan arról van szó, hogy mindenki harcol mindenkivel, ki a jóért, ki a kevésbé rosszért. Ugye John Connor lesz később az ellenállás vezére, Sarah Connor az édesanyja, a T-1000-es, aki a Terminátor 2-esben visszajön, ugye a folyékony fém, ami mindent visz, de aztán kiderül, hogy legyőzhető, csak kutyakeserves módon, és hát Arnold Schwarzenegger a Terminátor szerepében örökre egyszer talán megváltoztathatnák, de akkor agyon is vágnák az egész mitoszt. 1984-től persze én sem akarom, hogy mindent megváltoztassanak. Mindez a Guns N' Roses betétdalról jutott eszembe, ugye a You Could Be Mine, a 90-es évek elejének egyik legnagyobb durranása, és a Terminátor 2-es betétdala. Kik szerepelnek még a 2-es filmben? Ugye Bennett Dyson, aki annak a bizonyos ipari izének a vezetője, akik megtartották az első részből ezeket a robot alkatrészeket, és hát megpróbálnak a mikrochip fejlődésben részt venni. Manapság már lehet, hogy megmosolyogjuk, de mindez a 90-es évek elején jár, és hát eltelt több mint 30 év, és a szereplők között még jó páran harcolnak a maguk módján. Ne felejtsük el az orvost, aki az összes részben benne van, és mindig, amikor Schwarzeneggert meglátja, akkor vagy tátva marad a szája, vagy menekül. Nehéz a dolga akar.

0: Úton alatt várhatóan 22 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton befelé, az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton és a Dózsa-György úton is, és a Vágány utcában is. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ez az a Budafoki út a 11. kerületben, ahol egy másik helyszínen egyirányosítás is van. Félpályás lezárás van továbbra is a 3. kerületben a Magyar József utcában, és a 16. kerületben a Szlovák úton, félpályás lezárás van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM mérsékeltebb napok jönnek az időjárásban pici széllel, de a hőmérsékleti értékek síbogatóak. Szerintem a csütörtöki 30-32 fok is, sőt még a hajnali felmelegedés is sokkal barátságosabb, mint a 26 fok, mert ebből most csak 19-22 van ezekre a napokra, és a hétvégére is stabil 18, maximum 19 fok. Haladjunk szépen sorjában, a kánikula is elmúlt, a heves, jégesőzés, felhőszakadásos időszak is elmúlt, de pénteken megint jön egy hidegfront, és a hidegfront hatására 30 foknál nem lehet melegebb a hétvégén, inkább a nagy átlag a 29-30 fok. Viszont napsütéssel, átmeneti felhősödéssel és a szeles napok mindenféleképpen megmaradnak még jövő hét elején is. Kedre és szerdára jöhet a csapadék, illetve kedden egy újabb hidegfront, de a nyarat megint nem lehet megállítani. Ha a hajnali felmelegedés megáll 18-19 fok körül, akkor a hétvége elmúltával a jövő hét elejének maximum hőmérsékletei 28-29 fokok lesznek.

103.9 Rock FM felmerül a kérdés, hogyan lett az ős rockból, mondjuk a 60-as, 70-es évek váltásánál, beat rocknak is szokták nevezni, klasszikus rock a 70-es években. Hát úgy, hogy mondjuk a Cream és a Traffic ilyen és ehhez hasonló zenéket játszott, és aztán Eric Clapton meg a 70-es években picit más fajsúlyút. Például 74-ben nagyot dobott azzal, hogy Bob Marley regislágerét, az I Shot the Sheriff-et feldolgozta, és megmutatta, hogy mindezt hogy lehet rockba átültetni. Na, a fél világot már kezdett sejteni valamit, hogy az ilyen nagyságok, ha kinövik magukat, kőkövön nem marad. Így is lett. És a 70-es évek után szervesen jön a 80-as évek. Egyébként a hazai rock a fénykorát élte a 70-es, 80-as évek váltásánál. Köszönhető ez olyan zenei nagyságoknak, mint például a rövid életű Dinamit. A dal címe a Hók.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és a 6. kerületben is sávlezárás van a Podmanicki utcában. Lezárták a mai nap folyamán délutánra és estére az 1. kerület Lánchíd utca, Íbül Miklós tér, Apród utca útvonalat, várhatóan 22 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton befelé, az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton és a Dózsa-György úton is, és a Vágány utcában is. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ez az a Budafoki út a 11. kerületben, ahol egy másik helyszínen egyirányosítás is van. Félpályás lezárás van továbbra is a 3. kerületben a Magyar József utcában, és a 16. kerületben a Szlovák úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, és a 6. kerületben is sávlezárás van a Podmanicki utcában. Lezárták a mai nap folyamán délutánra és estére az első kerület Lánchíd utca, Íbül Miklós tér, Apród utca útvonalat, várhatóan 22 óráig, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton befelé, az Üllői úton és a Lehel utcában, a 11. kerületben a Villányi úton és a Dózsa-György úton is, és a Vágány utcában is. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, és ez az a Budafoki út a 11. kerületben, ahol egy másik helyszínen egyirányúsítás is van. Félpályás lezárás van továbbra is a 3. kerületben a Magyar József utcában, és a 16. kerületben a Szlovák úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és váltakozó irányú forgalom van a 12. kerületben az Istenhegyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék.

103.9 Rock FM, mérsékeltebb napok jönnek az időjárásban, pici széllel, de a hőmérsékleti értékek síbogatóak, szerintem a csütörtöki 30-32 fok is, sőt még a hajnali felmelegedés is sokkal barátságosabb, mint a 26 fok, mert ebből most csak 19-22 van ezekre a napokra, és a hétvégére is stabil 18, maximum 19 fok. Haladjunk szépen sorjában, a kánikula is elmúlt, a heves, jégesőzés, felhőszakadásos időszak is elmúlt, de pénteken megint jön egy hidegfront, és a hidegfront hatására 30 foknál nem lehet melegebb a hétvégén, inkább a nagy átlag a 29-30 fok. Viszont napsütéssel, átmeneti felhősödéssel és a szeles napok mindenféleképpen megmaradnak még jövő hét elején is. Kedre és szerdára jöhet a csapadék, illetve kedden egy újabb hidegfront, de a nyarat megint nem lehet megállítani. Ha a hajnali felmelegedés megáll 18-19 fok körül, akkor a hétvége elmúltával a jövő hét elejének maximum hőmérsékletei 28-29 fokok lesznek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, a Journey-nek is voltak szerelmes balladái, ahogy Steve Perry énekelte, ezeket nem énekelte úgy senki. A Don't Stop Believin' viszont minden idők legnagyobb slágere ennyi évtized táblatából tőlük. Lavancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Beauty Cilli a műsorvezető most 8 órától, ahogy szoktuk, és indul a Rock the Night szerelmi ballada, búcsúzásképpen Nazareth és a Love Hurts.

estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

103.9 Rock FM. Ma bizony, kérem szépen, július 2-án is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Rock FM-et hallgatja. Ma van az év 183. napja, és még 183 nap van hátra. Gyerekek, hát eljutottunk a feléhez. Hát ez brutális. Annyira rohan az idő, főleg, hogy így minden nap számolom, meg számolom, nem tudom minek, de olyan érdekes. Szóval, hogy rettenetesen rohan az idő, ezt meg lehet állítani. Olyan vagyok már, mint egy kis nyugdíjas. A mai névnaposok között köszöntjük az Ottókat és az Ágotákat. Az Ottó német eredetű, jelentése birtok, vagyon. Nem véletlen, hogy uralkodói névként is népszerű volt, például a német-római birodalom három Ottó császárral is büszkélkedhet. Az Ágota görög eredetű, jelentése pedig jóságos. Érdekessége, hogy Ágota névnapján 1937-ben nyílt meg Budapest első önkiszolgáló élelmiszerboltja. Sokaknak akkor még rejtély volt, hogyan lehet kasszás nélkül vásárolni. Nekem még a mai napig nincs olyan, hogy én elmegyek az önkiszolgálóba, és ott ne roncsam el, ne sípoljon, és ne kelljen egy eladónak megmenteni engem. Ti bírjátok az önkiszolgálót? Ti mindig hiba nélkül végig tudjátok vinni, és kiadja a pénzt, és visszaad, és mindent kifizetsz, és nincsen gond, nem sípol be, hát akkor ti istenek vagytok.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy Thurgood Marshall 1967. július 2-án lett az Amerikai Egyesült Államok első afroamerikai legfelső bírósági bírája. Marshall neve, keveseknek cseng ismerősen, pedig óriási hatással volt az amerikai polgárjogi mozgalomra. Ő volt az, aki sikerrel perelte az iskolai szegregáció eltörlését, és higgadt érvelő stílusával évtizedekig formálta az amerikai igazságszolgáltatást. Azt mondta, az alkotmányt nem dicsőíteni, hanem megvalósítani kell. Ma is példakép lehet mindazoknak, akik a jog erejében hisznek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy Patrice Lumumba 1960. július 2-án lett a független Kongó első miniszterelnöke. Lumumba a gyarmati uralom elleni küzdelem ikonikus alakja volt Afrikában. Rövid hivatali ideje alatt megpróbált egységes és független országot építeni a belga elnyomás után. Ám hamar belpolitikai zűrzavarba került, majd 1961-ben meggyilkolták. Ma már nemzeti hősként tisztelik, nevét viseli repülőtér, utca és egyetem is. Sok afrikai ország számára ő az önrendelkezés szimbóluma.

93 Rock FM. Gyerekek, megvan az, amikor még nem is lehetett netezni a telefonon, hanem vapolni lehetett. Lassú volt, mint a bűn, egy óra volt, mire betöltött egy üzenetet, maximum egy e-mailt lehetett elküldeni, vagy arra válaszolni lehetett, és egy ilyen joystickkal lehetett fölle húzgálni a kurzort, szóval brutálisak voltak azok az idők, de hát mosolyogva tekintünk vissza, hogy most már mi van a kezünkben. Szóval 2002-ben ezen a napon indult el a World Wide Web első mobilos verziója. A W3C nevű nemzetközi szervezet ekkor kezdte szabványosítani a mobilnetet, hogy ne csak számítógépen, hanem mobilon is használható legyen a web. Akkoriban a kijelzők még picik voltak, a betöltéset csigalassú, de ezzel elkezdődött az okostelefonok és az online világ forradalma. Ma már több milliárd ember mobilon internetezik, a kezdet pedig pontosan július 2-ához köthető.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, majdnem megfeledkeztünk a ma született bárányunkról, mert hogy ő nem más, mint Lindsay Lohan színésznő, aki július 2-án született, 1986-ban egyen meg. Lohan egyébként gyereksztárként kezdte a Két Lotti modern verziójával, majd jött a Bajos Csajok, hát amelyet máig kultfilmként kezelnek. Karrierjét pedig sokáig botrányok árnyékolták be, de az utóbbi években visszatért, és új filmeket készít, és az Instagramon nyíltan beszél a mentális egészségről is. Az egyik első híresség, aki őszintén vállalta a rehabilitációját, csúnyán alkesz volt. Ezáltal sokak számára vált hiteles példaképpé, mármint nem azzal, hogy alkoholista volt, hanem azzal, hogy le tudott mondani róla.

103.9, és akkor jöjjön egy kis egészség, például, hát nem tudom, tudtátok-e, de a jeges fürdőzés nem csak extrém divat, de bizonyítottan jót tesz az immunrendszernek. Kutatások szerint a rendszeres hidegvizes fürdőzés, vagy akár csak zuhanyzás, fokozza a vérkeringést, javítja a stressztűrést és csökkenti a gyulladásos folyamatokat. A módszert követők szerint napi 1-2 perces jeges zuhany már jelentős változást hozhat. Persze, fokozatosan kell kezdeni, nem csak úgy uk-muk-fuk, meg úgy ajtóstól rontunk a házba vagy a medencébe. Szóval az van, hogy valakinek még a 20 fokos is hideg lehet, valakinek meg a 10 fokban is melege van. Szóval ki kell ismerni önmagunkat, és hát ahhoz megfelelően kell választani a hőmérsékletet. De ami a legfontosabb benne, hogy a hideg víz az felébreszti az élni akarás ösztönt.

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy a világ legdrágább tollát, íróeszközét 2002. júliusában mutatták be, és hát egy másfél millió dolláros szerény cédulát raktak mellé, hogy ez az ára. A svájci Mont Blanc és az olasz Van Cleef & Arpels együtt készítették el a Mystery Masterpiece nevű íróeszközt, amely 18 karátos aranyból készült, 30 karát gyémánttal díszítve, és mindössze 9 darab készült belőle. Hát és természetesen valószínűleg nem írni használják, hanem inkább a széfből nézegetik. Ez egy ilyen befektetési célú aranyeszköz, vagy nem is tudom, minek hívjam. Így már hát érthető, hogy miért mondják azt, hogy a szó elszáll, de az írás legalábbis ilyen tollal vagyonokat ér.

06-23-09 Rock FM-én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rockslágereit, rockpletykáit. A telefonszámunk még mindig 0-20-99-9-10-39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rockslágerekkel, rocksztorikkal és rockpletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, Japánban a reggeli tornát még a munkahelyen is komolyan veszik. A Raiyu Tai Show nevű gyakorlat sorozatot naponta milliók végzik. Rádión vagy hangos bemondón keresztül egyszerű mozdulatokra, zenés irányítással. Ez a szokás még a háború előtt indult, és máig megmaradt a közösségépítés a testi-lelki frissesség részeként. Munka előtt, iskolában, sőt nyugdíjas klubokban is végzik, és ő számukra ez egyáltalán nem ciki, hanem büszkeség. Ráadásul tényleg javítja a koncentrációt. Mozgás! Próbálja ki ön is!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

Magyar rockzene. Újat. 9. Rock FM. A Magyar rockzene. Új otthona. 103.9. Rock FM.